az Y-ra rá neve, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, honnan ismerem? És az Y-fel el is sietve, tán együtt mentünk Szegedre, vagy talán a Városligetre, láttam meg én. Tudom, most jutott az eszembe, szép budai hegyekbe, János hegy tetején lihegve, intett felé. És így vitatkoznak reggeli, mondja meg, honnan ismerem. Persze egymást nem is ismeri, de segíteni oly könnyű ezen.

szerelemnek annyiféle módja van, minden ismerettsége különregény. Mi elmesélünk egy esetet, nem is olyan különöset, most történt nemrég. X az Y-ra ránevez, így indul el a szerelem. Y ilyenkor kérdi meg, bocsánat, honnan ismerem. És az X-el el is ijedve, tán együtt.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.

0: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.
1: Radio Bologna.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán. Friend is on the high summit.

0: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.
1: Valery krém, Valery púder, Valery rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben. Valery krém, Valery púder, Valery rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.

chickory chick is me. Chickory chick is me.

0: Lótát cigánnyal húzatok. Csokrot Weckinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baross kávéháznál és a Lövölde téren.
1: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.

Tudom, hogy van neki, navia van neki, szöszi haja van a fején. Tudom, hogy van neki, Nokia van neki, senkie sincs neki, csak én. A szemek kék, kökény, pipi, pipi, pipi.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Mondja Marha, miért oly bús?
3: Újra itt a jó ponty hús.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzésére kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek nemzetiszín és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő Pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő Pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: You have been listening to the RAF on the air. The members of the RAF who took part included AC Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, the Royal Air Force Dance Orchestra under Sergeant Jimmy Miller, and your compere was Bill Fraser. The program was produced by Corporal Harry Allen Tarr.

szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Nem kérte tőlem, drágám, csak egy bérházat csupán, s hozzá a hűvös völgy táján, kicsike villát is Budán.
1: Csak abban téved, drágám,
0: miben?
1: Hogy a villa nagy legyen,
0: no.
1: És nem a hűvös völgy táján, hanem inkább a svát hegyen.
0: Nem vagyok egy teddy, de tedd oda férfi, nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény, megmondhatod bárkinek tőled, ha kérti, hogy zivajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házban, az utolsó szó legyen mindig az enyém, mert ha vélem bárki, de bárki vitázna,

0: tetszod a férfi, nem vagyok egy ragdi, de ragdod a legény, megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok, valóban én.
1: Bár egy modern kis nőnek van igénye ételét.
0: Azt tudom.
1: Csak annyit kérek tőled, nosza, vegyél egy foliét.
0: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár.
1: Nem.
0: És egy nerdbundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy eszi, de tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert hibajos nem vagyok, valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha a szétszóra netán nem vigyázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én.
0: Nem vagyok vad ember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csípek harapok csupán. Nem vagyok vad ember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen az oroszlán.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tetszi, mert tetsz az a legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert ti vagyok.

Kérdezem, Zsoltunk, a Balaton vízének hőfoka ma reggel 2027 fok, Boglárnál 25, Tihanynál szintén 25, Balatonfürednél 27, Siófoknál 25, Kenesénél 24 fok volt.

0: Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Donnyban vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze eső hely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, technika vívmánya, ezt még te se tudod.
1: Mindenem az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

mintegy koldus úgy állok az ablakod alatt, rám köszönt a cimborám, a sápad néma hold. Ő tudja csak egyedül, hogy senkim sem marad.

0: Óvja töltőtollát! Használjon dőri tintát!
1: Kerékpáros! Ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt! Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha tízszer elszakadt, tízszer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

Bitte, da kommt von hinten, da, da, da.

Bloop. Bleep. Bloop. Bleep. Bloop, bloop. Bleep, bleep.

0: testvéred Kispestén lakik, ugye?
1: Ó, de már Budapestet csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.

Tegnap még azt hittem bele halott, s mára már a gyogókedvű vagyok. Ez a kis szakítás nem esemény, ezért még kétségbe nem esemény. Ma még csak folyong a válaszúton, s holnapra visszatér, biztos tudom. Azután megy minden csendben tovább, szerelmes szívettél nincs tovább, ajtómon diszkréten kopogni fog.

tomon diszkrétem kopogni fog. Én sem vagy sietve elébb utolt, nem kérdem, hol jártál napokon át. Minek köszönhetem e nagy csodát, hangom már nem remek, nem könnyezem. Furcsa, de túl vagyok már mindezen, megint mint régen, oly vidám vagyok, már tegnap.

0: És csónakom a Dunán lengedez, és benne a szerelmünk ébredez. Pesten a parton cigány zene szól, a vízbe még a pont is udvarol.
1: Mikor a csónakhoz sémül egy hasznodó, tudom, hogy drága te én hozzám tartozol.
0: És csónakom a Dunán lengedez,
1: és benne a szerelmünk ébredez.

0: reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.
1: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

E kell, hogy érezd, most is csak érted ver a szívem. Gyere ide, kicsi szeszilány, égő szám a tiéd. Minden, ami szép, a tiéd, a tiéd. Végzetem érzem, a két szemed nézem, mi ragyogó, elháborító.

tanzat, érts meg, hogy szeretlek téged, légy enyém egyetlen Meg kell, hogy érezd, hogy most is csak érted, ver a szívem. Gyere ide, kicsi szeszi lányi,

A virágnak megtilt ani nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet,

0: Sie hören zu Beginn ein Potpourri aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Leha.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

Ha a nő már férjes asszony, s az urával együtt jár, az a nő a tánc alatt csak ül, mert férje rénkényelmes már. Ez az asszony egy kis bárban, minthogy úgysem táncolhat, rengeteget lát és hall és megfigyel, míg mások táncolnak. Ma egy intim testi bárban, míg a jazzben hall,

hagyjad! A most egy orrasú gyerekketőn, hogy mozácska fűt, emitt egy bánatosnő szomszédjának nyakorába lép, a most egy kiúszörnyen lángol már, vagy a hölgy még valamit vár. A most egy félkövérű társadban már alig szutog, emitt egy szendelány, egy nőgyógyász, a sokat susog, az ember tényleg,

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

0: aver papà.
1: La la la la la la.
0: Fine, mamma.

Meow. La la la la la. Oh.

Nogano, nem volnék rossz babáma, de tőtől bokáig nálam hiba nincs. Van bár egy pár szeszélyem, ám azoktól ne féljen, hisz egy jó szeszély is valódi kincs. Kikötjük, hogy soha nem szeretünk egymásba, azon kívül huncut, aki megbánja. Megsúghatom magának, nem volnék rossz babának, de tőtől bokáig nálam hiba nincs.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóinkkal, legyen úgy, mint régen volt, című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laki Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola.
1: Den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.

Szembe szüszke szépnek, csaptam a szemet. Csupa líra voltam, gyengét szeretem. Én haza kísértem minden este hétre, és egy másik éppen nyolcra jött el érte.

furcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, de ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz. Feketét szerettem, szép volt, de kevés. Forró lángolt bennem a vad szenvedély. Hedes volt az ostrom, büszke szívvel állta, és mikor eluntam, bezárt két karjába. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, a szerelmi rejtvény kulcsa, bármi furcsa nincs, kezünkbe még nincs szabályos nő, ám habályos ő. Hát ne törődj semmivel, csak küzdj, hiszen a gyors siker a fő. Karodba már, és te mégse győztél, feléd se néz, mégis téged vár. Nincs szabály, hogy így, nincs szabály, hogy úgy, de ne sokat várj időz, mert más lefőz, ki jól előz, az győz.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Házi asszonyok, figyelem!
2: Vízlágyításhoz?
1: Clarax!
2: Áztatáshoz?
1: Clarax!
2: Öblítéshez?
1: Clarax!
2: Miért?
1: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillért.

mama vola mi sepa, olyan meseveli szépe, amit sose mondott másnak még.

0: Kevés a fény.
1: Több fény.
2: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.
4: Arcápolásnál a lényeg, Galoderma készítmények.

maga, ha nem te lennél fontosabb, ha nem törődnék vele sosem, csak magammal. Ha átgázolnék mindenen, a szíveden s a szívemen, elérnék mindent üres.

0: Kedves hallgatóink, számzenénk véget ért. A pontosan 1 óra 30 perc.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt-Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Kisebb természetesebb persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

sárirat túl lehet, mert a szoknya hosszú lehet, kőmet nem szeret, juss sem át, csak rövidet. De régi kurta kell, mert az mégsem mutat el, úgy, mint ezt a csepp, hátul alkalmatlan slepp.

lány hosszú lehet, mert a szoknya hosszú lehet, ő ma sem szeret, jó se már csak rövidet. Ő régi tudtam kell, mert az még nem tudtad el, úgy mint ez a csepp, bátor, aggalmatlan szem.

0: Bum, bum.
1: Colgate's new Ajax cleans all bathroom surfaces up to 50% faster.
2: Use Ajax,
0: bum, bum.
2: The foaming cleanser.
0: Bum, bum, bum, bum, bum.
2: Gets things clean just like a whiz.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
2: You'll stop paying the elbow tax
3: when you start cleaning with Ajax.
2: So use Ajax,
0: bum, bum.
2: The foaming cleanser.
0: Bum, bum, bum, bum, bum.
2: Blocks the dirt right down the drain.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
4: Ajax leaves no gritty cleanser scum in tub or sink.
2: So use Ajax,
0: bum, bum.
2: The foaming cleanser.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
2: Blocks the dirt right down the drain.
0: Bum, bum, bum, bum, bum, bum.
1: Ajax, the new scouring cleanser, foams as it cleans.
5: Ajax cuts grease faster than any other leading cleanser.
4: Ajax polishes with half the effort. Mmm, and it smells good, too.
2: So use Ajax!
6: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét, a dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

0: Services calling. The RAF is on the air. Once again, the Royal Air Force is on the air. With AC Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, and the dance band of the Royal Air Force, conducted by Sergeant Jimmy Miller, who opened the program with Pennsylvania Polka.
1: Radio Budapest 8. Kedves hallgatóink, a magyar nehéz bombázók Oroszország felett címmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.

Küldök néked egy napfolydon. Benne zokog a szívem, ez a kis dal mindenem, hogyha felsír majd egy hús éjszakát.

0: September, október, november, most legyen szerelmes az ember.
1: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
0: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
1: Mert ez a kép...

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. És úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

Mindenki volt szerelmes, mindenki volt diák, mindenki tudja, de szép az ifjúság. Jó volna még

városba lüktet az élet most. Suhan sok autó, a troli robog. Szemedbe nézek és boldog vagyok. Kocsinkba topog, tolong a nép. Hát simulj most hozzám és jöjj közelébb. Jegyváltás után már megmondhatom. Szeretlek téged, én nagyon-nagyon. Utunknak vége már, a villamos megáll. És kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos. A városba lüktet az élet most. Szívünk a város szívével dobog. Szemedbe nézek és boldog vagyok.

a nemzetinél van egy villanyóra, ott várlak téged én a rendezvúra. Sok szerelmes fiú és lány találkozik munka után, ez dalolja mindegyik, míg villamosra vár. Csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Suhan sok autó, a troli robot, szemedbe nézek és boldog vagyok. Kocsinkba topog, tolong a nép, hát simulj most hozzám és jöjj közelébb. Jegyváltás után már megmondhatom, szeretlek téged én nagyon-nagyon. Utunknak vége már, a villamos megáll, és kéz a kézben együtt indulunk tovább. Megállunk csendesen, nézzük figyelmesen, hogy majd a túloldalra jól menjünk mi át. S most újra csilingel a sárga villamos, a városba lüktet az élet most. Szívünk a város szívével dobog, szemedbe nézek és boldog vagyok.

is rég. Egy diszkrét kis lakás, bár nem sokat mutat, hisz nincsen benne más, csak egy kis hangulat. Ám ez éppen elég, mert a nő, ha belé, minek oda egyéb még. Nem kell jazz, drága szesz, mert ott mindenki jó kedvű lesz. Csókot ad, csókot vesz, s közben egészen szerelmes lesz.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott Milléniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítő Szilvási Margit.

Tudó Adi Tibori, Klaurichin Lajos, az operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor, hírek következnek.

0: tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385.
1: A ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra.

Vasavintám, perceken belül néz nálam egy kis kaland, mert kérem, oly remek a kis, oly remek a kis, oly remek a kis autóm, úgy repül, de mint akár egy postagalam.

Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

ruhig álmos az ében, szívem sír a zenében, lelőd.

úgyis elárul az a bolond szívünk. Száz vágy muzsikál

0: Radio D, your gramophone station.
1: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

szeres, ha nem muszáj. A szerelem mindig fáj. Elsírunk száz könnyet, szívünk nem lesz könnyebb, sőt csak

0: Dubán Feller hangszerszalon, József körút 38.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen. Nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásároljunk,

war mein heißer Blick gemeint. Doch wollen

0: Piange, piange, piange, ma perché piange? Come sei curiosa, oh Maria Teresa, Teresa, Teresa del mio cuore.
1: Szép mondok, figyeljenek, felnőttek és gyerekek, egyezzék a fülüket, a kiták és az egerek. Mert kisi mesék tanulságosát, hallgassanak figyelemmel rá. Jancsikas a kis Juliska, két kis vidám úttörő, elmentek a nagy erdőbe, ahol kínom gomba nő. Lesz majd ebből jó gomba leves,

mézes kalács nem volt rajta dál. Fogunk át a kerítésből, így kiállt a kisfiú is. Jancsi viszont izgatottan így szól, van itt nagyobb kincs. Ám ekkor a háznak a plakát,

szeretet, mikor is, ha itt szól, a ilyet Jancsi gyereket. Úgy furdal, hogy kedve menni sincs, mire mondhatod, van itt nagyobb kincs. Husztomban az udvaromban nincs más, csak egy szemétom, örök kilincs, lyukas hazé, újságnak írhetett volt. Áruld el, hát mit találtál ott, elmehettek mindketten legott. Jancsi, így szólt nénikém, a kincs a hulladék, mit felsoroltál már? Nálunk otthon úgy szokás, hogy ki a legtöbb fémet gyűjti, annak kitüntetés jár. A hasonlóvába ezen kissé elgondolkodott, szemével megsímogatta a sok drága limlomot. Így szólt, jól van, menjetek

Hasonlóvár hajlandájba megfogta a lovakat. A szekér majd összedőlt a rettentő nagy súly alatt. Indul síban, vacarászott már, látott csörrel bámult sok madár. Nagyban folyt a verseny, mikor déltájban megérkezett. Már is napja mérlegre a fémet vasas rezeket. Másfél tonna, így szól a zsüvi, ugyanennyit hozott kis Jani.

Mogol minden nap, a 46-os villanyosan jár. Most talán az 5-ös autóbuszon láttam sokat önt. Vagy a János lakik, vagy a várban lakik fönt. Jaj, hogy elpirult, de piros, önnek egy kis csinos, két személyes balillája van. Hát a sárga villanyoson, mondja ki,

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuthban.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pénteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíne című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Balcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn?
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estjére, Komor vezényel. Közreműködik Majnárdi Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatás!
0: Magának is!
2: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.